más de csemegyfene. Azt elvárnád, akkor kövesen van, ezt a nagy elme fárna érjelé.